nem tudom, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, hogy mi van, h